0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Mind a három szögből hallottuk Önt. Minden jót, ezzel a megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Ölbei Krisztina és Studer Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
2: Megbeszéljük.
3: Ez a műsor sem jöhetett volna létre az Önök támogatása nélkül.
4: Esti Gyors, a hírek háttere.
5: Döntött a parlament.
6: Összehangolt támadást
7: indítottak.
8: Időláncot
9: tiltakoztak.
10: Korrupciós botrányba
11: keveredett. Az inflációs adatok szerint
12: felfüggesztették mentelmi jogát.
13: Közleményben tiltakoztak.
14: Több ezren tüntettek.
15: Aláírták a megállapodást.
4: Esti Gyors, a hírek háttere.
16: Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában a stílusról. Bevallom, nekem ez akkor jutott eszembe, amikor többször is megnéztem Fási Ádám belépőjét a kecskeméti törvényszék épületébe. Egyszerűen nem hittem a szememnek, hogy ebbe az apró, szinte jelentéktelen emberkébe, aki két testőr társaságában érkezett a bíróságra, ennyi agresszió szorult. Hogy ne vádolhassanak engem torzítással, eredetiben közlöm a hanganyagot.
17: Menj a picsába!
18: De miért?
17: Aki mit fotózol? Én fotózlak téged?
18: Sajtó, de sajtó vagy.
17: De nem, fotózlak téged.
18: Én a sajtót képviselem.
17: De nem,
18: én
17: szarom le.
16: Ahogy mondani szokták, a stílus maga az ember. Ezt a bölcsességet először Georges-Louis Leclerc de Buffon, francia természettudós, mondta a Párizsi Akadémián, és azt értette alatta, hogy a külső jegyek, a ruházat, a hajviselet, a viselkedés nagyon sokat elárul egy adott ember személyiségéről. Jelen esetben Fási Ádámról, akinek a feleségét vezetőszáron vitték a bíró elő, mert nem tudott a cége hitelesen elszámolni a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott mintegy 100 millió forinttal, amiért cserébe egy 4 részes dokumentumfilmet kellett volna elkészíteni, és aminek az árát előre kifizették. Nyilván a pénzt Fási Ádámnak szánhatták, amiért annyira odaadóan támogatta a Fidesz kampányát, és fellépett az eseményein. A délceg és bátor Fási a felesége cégén keresztül gondolta elkönyvelni a kapott pénzt, abban a hiszemben, hogy sohasem kell elszámolni, hiszen úgy is nyer a narancsos kormánypárt, és ő tovább üzletelhet velük. Fásinak is az a pehje, hogy április 12-én a kaparós sorsjegyen a Fidesz jelöltek többségénél a nem nyert felirat volt a festék alatt. Az egy külön társadalompszichológiai tanulmányt érdemelne, hogy az elmúlt 16 évben az Orbán kormány miért tudott ilyen teljes magabiztossággal mellé nyúlni a kulturális kérdésekben, és vajon miért csak és kizárólag másod- és harmadrendű figurákat emelt a magasba. Fási Ádámot, Mága Zoltán, Tóth Gabit, a Kárpátok madonnáját, és a friss, kaméleon díjas Leslie Mandokit. Ez utóbbi nyilván közismert Orbán ellenessége miatt léphetett fel 2015. augusztus 20-án a Várkert bazárban a Mandoki Soulmates produkcióval, aminek a cechjét persze a magyar állam, vagyis mi adófizetők álltuk. A stílus gyakorlatokból persze máshol is kapunk bőségesen. Például ismét érdemes követni a parlamenti közvetítéseket. Külön gyógypedagógiai értékűnek tartom, ahogy akár Forsthoffer Ágnes házelnök, vagy Hallerné Nagy Anikó alelnök határozottan, de angyali türelemmel próbálja jómodorra nevelni Balla Györgyöt vagy Pócs Jánost. Szerencsére a hölgyek nem veszik fel a kesztyűt, nem válaszolnak az ordítozásra. Mert a stílus maga az ember, mint tudjuk. Hiszen ez mégiscsak a magyar parlament, nem az állami duma Moszkvában. Vagy ahogy Leslie Mandoki mondaná,

0: az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály, a hírek után azonnal kezdünk.
1: Klubrádió.
2: Tények,
3: vélemények.
2: A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
4: 18 óra múlt 5 perccel, ez a lényeg, a Klubrádió hírösszefoglalója, mikrofonnál Suba Krisztina. Híreink röviden: az EU soros elnökségét betöltő ír miniszterelnökkel kiegészülve ültek össze a visegrádi négyek kormányfői. Robert Fico kijelentette, hogy a visegrádi négyek újra él. Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, hogy alacsony energiaára kellenek, és konkrét javaslatokra van szükség. Hatházi Ákos szerint Unger Anna a legjobb 60-ba se férhetett volna be az MVVH elnökjelöltjeinek listáján. És záporokra, zivatarokra kell készülni az esti órákban. Következzenek a részletek. A visegrádi négyek újra él, ezt mondta Robert Fico, szlovák miniszterelnök, a V4 és Írország miniszterelnöki találkozó után tartott sajtótájékoztatón. Az eseményen Magyar Péter, magyar, Donald Tusk lengyel és Andrej Babis cseh miniszterelnök mellett részt vett az ír kormányfő is, ugyanis jelenleg Írország tölti be az EU soros elnökségét. Fico kijelentette, nem akarunk semmit szétverni, de ki akarunk állni a nemzeti érdekeink mellett.
5: Engedjék meg, hogy most hivatalosan is kimondjam, hogy a visegrádi négyek újra él, és képes közös álláspontokat képviselni azokkal a témákkal kapcsolatban, amelyek a terítéken vannak. Elsősorban rendkívül fontos számunkra, hogy a kohéziós alap borítéka érintetlen maradt, tehát ami a regionális különbségek megszüntetése és a közös agrárpolitika. Továbbá, ami a költségvetést illeti, az új forrásokról is beszéltünk. Megkértem a kollégák, a visegrádi négyek miniszterelnökeit, hogy minden egyes Európai Tanács ülése előtt ne csak találkozzunk és koordináljuk az álláspontjainkat, hanem menjünk még mélyebbre, mégpedig olyan értelemben, hogy már hosszabb ideje a maga a találkozás előtt találkozzunk, hogy tudjuk részletesebben szakmailag koordinálni az álláspontokat.
4: Az ír miniszterelnök azt mondta, nagyra értékeli, hogy meghívták és meghallgathatta a V4-ek álláspontját. A miniszterelnök szerint Európa egy kritikus korszakát éli, a geopolitikai helyzet bonyolult, a nemzetközi helyzetet pedig a háborúk befolyásolják, aminek következtében a háztartások magas energiaárakkal küzdenek.
5: Írország minden egyes külön tagállammal folytat párbeszédet annak érdekében, hogy megismerje és megértse az ő egyes prioritásaikat. Néhány héten belül összeállítjuk, hogy elkészítjük az új javaslatot, amely reményünk szerint segít közelebb kerülni az egyezményhez. Ma délelőtt nagyon figyelmesen követtem és hallgattam Fico, Tusk, Babis és magyar miniszterelnök urak véleményét, és sokkal tisztább képet alkottam a régió helyzetéről. Fontosnak látom az európai intézmények további megerősítését, illetve új prioritások megfogalmazását.
4: Andrej Babis cseh miniszterelnök kiállt Magyar Péter mellett, és arról beszélt, nem helyes, hogy Magyarország minden nap büntetést fizet az EU-nak, mert megvédték a határaikat. A költségvetéssel kapcsolatban azt mondta, egyre többet fizetünk be a közös kasszába, de még mindig nem tudunk olyan versenyképesek lenni, mint szeretnénk.
5: A mi régiónk az Európa legbiztonságosabb régiója. Ez a régió megoldotta az illegális migrációt, és mi ezt már 2016-ban mondtuk, hogy mit kell csinálni, és nem figyeltek ránk, nem hallgattak ránk, és most fölébredtek, de még mindig nem hallgatnak minket. Én megértem, hogy Magyar Péter bosszankodik és mérges, hogy büntetést kell fizetni 1 millió eurót naponta azért, hogy megállította az illegális migrációt, és mi ezt a Sanchez kolléga, meghívta az embereket, migránsokat, talán azért, hogy nyerje meg a választásokat, és ma megtudjuk, hogy kapott 200 millió eurót. Miért kapta ezt? Azért, hogy képtelen kezelni a migrációt? Tehát 10 év után felébredtek, és mi ezt megmondtuk már korábban.
4: A lengyel miniszterelnök szerint a V4 képes volt kifejezni az érdekeit és nyomást gyakorolni az EU intézményeire. Ezt a jövőben is folytatni fogják, ugyanakkor nem engedik, hogy a jövőben bárki a régió és az EU közé éket verjen. Tusk közölte, hogy nullára csökkentették az illegális migrációt Lengyelország keleti határán. Kiemelte, nem fognak jóvá hagyni olyan EU-s politikát, ami tovább emeli az energiaárakat.
6: Hangsúlyozzuk, nem csak Lengyelország, hanem egész V4, hogy a jövőben a következő több éves pénzügyi tervek Nek figyelembe kell venni az országok igyekezetét, akik egymás között megosztják a határvédelmet, és közvetlenül segítik Ukrajnát, és majdnem 2 millió menekült idejött Ukrajnából Lengyelországba. És egyfolytában itt van a nyomás Oroszországból, provokációk, és számunkra ez a háború, ez egy reális probléma. És a következő probléma pedig az energiaárak, nagyon érezhetőek a régiónkban. A legmagasabb árakat fizetik nem csak Európa szerte, hanem ország szerte is, ami a villamos energia árakat illeti.
4: Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, erős Közép-Európa nélkül nincs erős EU, ezért üdvözli Fico javaslatát, hogy sűrűbben egyeztessenek. Európának el kell dönteni, hogy túl akar élni vagy győzni szeretne. Szerinte ennek alapvető feltétele, hogy konkrétumokról beszéljenek és ne ideológiai kérdésekről. A magyar miniszterelnök beszélt arról is, hogy alacsony energiaárak kellenek, mert ameddig itt beszélünk, vállalkozások mennek tönkre Közép-Európában, mert nem tudják megfizetni az áram vagy a gáz árát. Konkrét javaslatokra van szükség ennek ellensúlyozására a következő 7 éves költségvetésben. Szerinte az illegális migráció elleni küzdelmet most már egyre inkább az EU-ban is úgy látják, mint korábban a V4-ek tagországaiban.
3: Szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy mi büszkék vagyunk arra, hogy közösen védjük Európa külső határait, a saját határainkat. Büszkék vagyunk arra, teljesen mindegy, hogy milyen színű kormányok csinálták, hogy Európa legbiztonságosabb térségében élünk. Több tagállamban volt védett tár, egy kep az üzemanyagok fölött. De mindenki tapasztalta azt, hogy nem múlik el a válság a Hormuzi szorosnál, nem bírják el a tagállami költségvetések ezeket a költségvetési beavatkozásokat. Ráadásul dízelhiány, üzemanyag hiány lépne föl, hogyha fenntartanák a különböző tagállamok ezeket a keppeléseket, védett tárakat. Úgyhogy megegyeztünk abban, hogy ez nem mehet tovább. Nekünk arra van szükségünk, minden európainak, legyen portugál, olasz, ír, szlovák, magyar, lengyel, cseh, hogy konkrét javaslatok jöjjenek. Az nincs rendben, és köszönöm a szolidaritását a cseh miniszterelnöknek, az nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait, a magyar határt, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát.
4: Hadházi Ákos szerint Unger Anna a legjobb 60-ba se férhetett volna be az MVVH elnökjelöltjeinek listáján. A korábbi országgyűlési képviselő megszerezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki és elnökhelyettesi posztjára pályázók teljes listáját az önéletrajzokkal együtt. Hadházi Ákos azt állítja, hogy a kiválasztási folyamat átláthatóságával komoly problémák vannak. A parlament alelnöke Hollerné Nagy Anikó korábban arról beszélt, hogy a kiválasztás során politikai szempontokat is figyelembe kellett venni. Hadházi Ákos a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában elmondta, Hollerné Nagy Anikó kijelentései is azt támasztják alá, hogy nem volt objektív a kiválasztási folyamat. Az egész eljárás inkább csak egy előre megrendezett színjáték volt.
7: Egyszerűen érthetetlen, hogy milyen pontrendszer alapján lehetett a később megválasztott elnököt ebből a 96 névből kiválasztani, mert ugyan voltak olyan jelentkezők is, amelyik tényleg komolytalan, de nem sok. A legtöbb jelentkező kifejezetten alkalmas lehetett a vezetői tapasztalata alapján, eddigi tevékenysége alapján, a képzettsége alapján, és azt tudom mondani, hogy körülbelül a 96-ból egy olyan 15-20, az pedig kifejezetten magasan alkalmas lehetett, viszont nem nagyon tudok elképzelni olyan pontrendszert, ami alapján a később megválasztott elnök közelébe se kerülhetett volna ennek az első három helynek. Ez sajnos én tényként tudom állítani. Azóta ennek már nincs olyan nagy jelentősége, mert azóta el is ismerték tisztás politikusok, hogy nem volt ilyen tényszerű keretrendszer, ami elég nagy baj ebben a eljárásban. Az a lista, amit én megkaptam, meg az a tény, hogy nem volt objektív keretrendszer, ez arra utal, hogy ez inkább egy ilyen színjáték volt.
4: Végül a várható időjárásról, az esti órától kezdve országszerte zivatarokra és erős szélre kell készülni. Holnap a hidegfront hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz majd a főszerep. Csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható holnap és eső, zápor, illetve zivatar. A részleteket Mesterházi András meteorológus mondja.
8: A következő bő 24 óra során mediterrán ciklon fogja alakítani időjárásunkat. Ez azt jelenti, hogy estétől nyugat-délnyugat felől csapadékzóna érkezik a Dunántúl felé, amely az éjszaka során fokozatosan terjed észak-kelet felé. Reggelig nagyjából az ország északnyugati felén fog esni az eső, és már ekkor is jelentősebb mennyiség hullhat le. Holnap napközben délelőtti órákban, illetve egészen kora délutánig az ország északnyugati felén erősen felhős vagy borult idő várható, sokfelé esővel. A csapadékzóna lassan mozog kelet-délkelet felé, és az Alföldön a délutáni órákban már inkább záporokra, zivatarokra kell számítani. Az ország zömén 18-25 fok között alakulhatnak pénteken a csúcsértékek, ugyanakkor a Tiszántúl keleti, délkeleti részein 30 fok fölötti maximumokra is kilátás van. Ez a mediterrán ciklon péntek késő estére kelet felé elhagyja Magyarország területét, ugye a hétvégén már alapvetően szárazabb és mérsékelten meleg légtömeg fogja alakítani időjárásunkat, nyugat felül ugyanis anticiklon fog benyúlni a Kárpát-medence felé. Szombaton a nap első felében még kevésen kisebb eső, zápor esetleg előfordulhat, de délutánra ezek is megszűnnek, és vasárnap már csapadékmentes idő valószínű. Éjszakánként szombaton, illetve vasárnap is mérsékelten hideg lesz, 9-15-16 fok közé süllyed általában a hőmérséklet, a csúcsértékek pedig 19-25 fok között várhatóak.
2: A lényeget hallották. Esti gyors, a hírek háttere.
9: Döntött a parlament.
10: Összehangolt támadást
4: törvényjavaslatot nyújtottak
11: be. Korrupciós botrányba
12: keveredett. Az inflációs adatok
9: felfüggesztették
12: szerint közleményben tiltakoztak.
11: Több ezren tüntettek.
12: Aláírták a megállapodást.
2: Esti gyors. A hírek háttere.
0: Jó estét kívánok! Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály köszönti Önöket. Az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe ma estére. Vajon lehet-e pénzügyi romhalmazból jövőre működő költségvetést fabrikálni? Mit gondol erről Csaba László közgazdász? Patthelyzet vagy sakmat? Sem a Transparency International, sem a Gazdaságkutató Intézet nem ment át a szavazáson, ahol szakértőket kerestek a Matolcsi botrány felderítésére. Anyám, én nem ilyen lovat akartam. Vajon illik-e visszakérni a brit királytól a koronázási ajándékba adott lipicai lovakat? Hogyan vélekedik erről Görög Ibolya protokoll szakértő? Már is kezdünk.
2: Esti gyors.
0: Méghozzá a magyar gazdaság és a költségvetés állapotával Kármán András pénzügyminiszter hát hideg zuhannyal felérő bejelentést tett a Közgazdasági Társaság Vándor gyűlésén, hogy ebben alatt mit kell érteni, és hogy miért mondta azt, hogy a magyar gazdaság növekedése kifulladt, és ez a modell, ez tovább nem folytatható. Erről kérdezem Csaba László közgazdászt, egyetemi tanárt, aki itt van velünk a vonalban. Jó estét kívánok!
13: Jó estét kívánok!
0: Hát ez felért egy hideg zuhannyal a korábbi kormány hurrá optimista bejelentéseihez képest, nevezetesen, hogy nincsenek tartalékok, és a költségvetés is gyakorlatilag zátonyra futott.
13: Igen, hát ugye ez igaz, hogy az előző kormány propagandájához képest ez volt az ellenkezője, ugyanakkor az kétségtelen, hogy a szakmában ez akkor a nagy megrázkódtatást nem okozott. Most megemlíteném azt, hogy a választások idején jelent meg a Osiris kiadónál a zöld könyv, a Szatmári Ős és mások által szerkesztett Hogyan tovább Magyarország című gyűjtemény, amiben hát két fejezet is foglalkozik ezzel a helyzettel. A Halmai Péter akadémikus általi fejezet azt magyarázza el, hogy a magyar gazdasági növekedés modellje az kifulladt, és hogy a következő években az ilyen 1% körüli növekedés az, ami reálisan várható. A László Csaba volt pénzügyminiszter, által írt fejezet pedig azt magyarázta el, amit most a pénzügyminiszter úr elmondott a egyszerű és érthető szavakkal, hogyha a gazdaság nem növekszik, akkor nem nőnek az adóbevételek, a kiadások viszont politikai okokból folyamatosan nőnek, akkor az egy olyan egyensúlytalanságot hoz létre, hogy évről évre mindig jelentős 6-7%-os hiány van a a költségvetésben, és hát nem utolsó sorban ennek hatására a gazdasági növekedés nem tud föllendülni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagy dolog, hogy egy hivatalban lévő kormánytag őszintén beszél a gazdaság helyzetéről, és ez mindenképpen üdvözlendő.
0: Ugye amiket ő elmondott, azoknak a lényege az, hogy hát gyakorlatilag nincs már a magyar gazdaságban további munkaerőtartalék, és tőketartalék sincsen, mert ez gyakorlatilag a külföldi, elsősorban távol-keleti beruházásokra épített. Ráadásul a bérek sokkal nagyobb ütemben növekedtek, mint a termelékenység. Tehát ide be volt kódolva az, hogy ez mindenképpen bukáshoz vezet előbb vagy utóbb, de legalábbis zátonyra fut minden.
13: Igen, és hát ehhez hozzátehetjük azt, hogy elvileg közgazdasági elméletileg azt mondhatjuk, hogy na de el lehet olyasmit képzelni, hogy keresett pénzből többet hozunk ki, mert a pénzt ügyesen használjuk föl, ezt úgy mondják, hogy a forrás allokáció az hatékonyabb lesz magyarul, és egyszerűen, hogy a tőzsde meg a bankrendszer az olyan jól működik, hogy ezt ellentételezi. Ez azonban nem várható, hát ezt mindenki tudja, hogy magyar tőzsde az nagyjából 4 cégnek a papírja körül szerveződik, a bankrendszer pedig hát igen magas költséggel és alacsony hatékonysággal működik, aki megpróbált fölvenni lakáshitelt, vállalkozói jegyhitelt, vagy bármi más, annak van ezzel kapcsolatban tapasztalata. Egyébként a jegybank korábbi években is készített elemzéseket, és ők bonyolultabban és hosszabban ugyanerre az eredményre jutottak. Tehát a dolog lényege pontosan az, ami hát ugye elhangzott, hogy a növekedési modell az, ami kifulladt. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy hát pillanatnyilag a német gazdaság meg az olasz gazdaság az nem növekszik olyan mértékben, és hát emiatt a magyar gazdaságnak sem olyan jól megy a sorra, hanem hogy magától ez a helyzet nem fog megváltozni. Tehát ha egyszerűen hátradőlünk, és azt mondjuk, hogy oké, lecserélték a kormányzatot, meg lecseréltek egy csomó közéleti szereplőt, akkor biztos, hogyha most már rendes emberek fognak a vezető helyeken ülni, akkor ez magától helyre fog jönni. Ez egy illúzió, és azért ez egy fontos dolog, hogy a magyar társadalmat erről most informálták.
0: Hát erre annál is inkább szükség van, mert amennyire én tudom, a közgazdaságtanban nincs olyan trükk, mint Münchhausen bárónál, aki a saját hajánál fogva húzta ki saját magát a mocsárból. Tehát magyarán a magyar államnak vagy a kormánynak vissza kellene fognia mindenképpen a költségvetési kiadásokat, búcsút kéne mondani nagyon sokak szerint az ársapkák rendszerének, az állandó beavatkozásnak, és valószínűleg az adópolitikát sem volna szabad összekeverni a szociálpolitikával. Mit gondol?
13: Igen, ez pontosan így van. E tekintetben mondjuk kevésbé vagyok elégedett a pénzügyminiszter úrnak a beszédével olyan értelemben, hogy miközben az előző időszaknak a kritikája az nagyon erős volt, és én nem is gondolom, hogy ez alaptalan lenne. Tehát ez egy jogosan erős kritika volt, ugyanakkor a kibontakozás iránya tekintetében hát eléggé homályos megfogalmazások vannak. Ugye ezzel is kezdte a beszédét, hogy ő most nem egy konkrét tervet ismertet, hanem egy víziót. Ez azért azt kell mondanom, hogy ez egy gondot jelenthet. Most nem akarok nagyon messzire menni, de ugye Roosevelt elnök, aki azért elég sikeres volt az amerikai válság kezelésében 30-as, 40-es években, azt mondta, hogy amit a kormány az első nap, 100 napban nem csinál meg, az valószínűleg már csak a következő ciklusában tudja megcsinálni. És hát ebben a kontextusban, a Roosevelt-i vonalon maradva, azért talán nem lett volna baj, hogyha több mindent tudunk meg a tekintetben, megvernek kínai befektetések helyett amerikai vagy német befektetéseket fejezni, de hát az nem olyan egyszerű, és az összes többire is mindenkinek van egy ötlete. Ugye most csak egy valami jutott eszembe, a vagyonadó, nem kell mindig rosszra gondolni, de az ember hajlamos erre, hogy erről sokat beszéltek, és hát ugye a vagyonadó az valószínűleg növeli a társadalmi igazságosságot, de hogy jelentős bevételeket ebből nem nagyon lehet szerezni, az eléggé valószínű, hiszen Svájc az egyetlen a fejlett országok között, ahol a vagyonadónak költségvetési bevételi oldalról jelentős szerepe van. Tehát emiatt gondolnám azt, hogy jó lett volna talán egy kicsit többet megtudni arról, hogy milyen módon kívánja a kormány ezt elérni, és hát bízunk abban, hogy ez a fajta nyíltság, ami a közgazdasági társaságnak a vándorgyűlésé megnyilvánult, ez a következő hetekben, hónapokban is jellemezni fogja a kormányt.
0: Hát várjuk meg akkor, amíg Magyar Péter előáll a Magyar New Deal tervével. Nagyon szépen köszönöm Csaba László közgazdásznak, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra.
13: Viszont hallásra, köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Esti gyors.
0: És hát kevés olyan dolog van, mint az üzemanyagárak, amelyek annyira erősen befolyásolják a gazdaság teljesítő képességét. Itt van velünk Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője, részben abból az alkalomból, hogy a dízel ára átlépte a 701 forintos határt. Jó estét kívánok!
10: Szép jó estét kívánok! Jó estét!
0: Ugye ez még mindig nem a vége a potenciális áremelésnek, mert ha szétnézünk a nemzetközi piacon, hormuzi szoros, orosz dízelimport, horribile dictu. Szóval nagyon sok minden hajtja fel az üzemanyag árakat a világba. Mit gondol?
10: Hát az az igazság, hogy ez a 701 forintos literenkénti ár, ez egy álomár. Tehát pont tegnap néztem meg az Európai Uniónak a üzemanyag árait, és hát azt kell mondani, hogy a 27 tagországból 21 tagországban drágább az üzemanyag, mint nálunk. Tehát én azt gondolom, hogy rendkívül alacsonyak a kiskereskedelmi árak Magyarországon. Most a legutóbb a kőolajjegyzés már meghaladta a 107 dollár, tehát az árak azok robognak fölfelé a geopolitikai események miatt, meg alapvetően, hogy áruhiány van. Tehát kőolajból is van egy áruhiány, és kéztermő

0: illetve, hogy gazdasági folyamatokat 100 milliárdos forint értékben sponzoráljunk. Tehát ezért én azt gondolom, hogy a célzott támogatási rendszer az, amit a kormány felvetett, az egy lehetséges út és módozat, de lehetővé kell tenni azt is, hogy azok, akik a kiskereskedelemben dolgoznak, és kiszolgálják a tisztelt felhasználókat, azok is megmaradjanak, mert jelenleg a kiskereskedelmi árés olyan szinten be van szorítva a MOL-tól, tehát a MOL, hogy értsék a hallgatók, a nagy kereskedelmi árait nemzetközi árszinten tartja, a 450 benzinkutyán pedig olyan kiskereskedelmi árakat alkalmaz, amik nem fedezik a kiskereskedelmi tevékenységnek a funkcióját. Tehát nem lehet belőle kigazdálkodni a béreket, az energiát, az adókat és a többi. Ugye ezt megteheti a MOL azért, mert az első 6 hónapban 908 millió dollár nyerességet ért el, és ami a legszembeszökő, hogy a második negyedévben generálta, tehát már a Tisza kormány alatt generálta ennek a nyerességnek a kétharmadát. Tehát a MOL jól teljesít, a másik 1500 benzinkút az rendkívül rosszul, és én így gondolom, hogy ez is egy ellátási kérdés, hogy ezek a benzinkútak meddig hajlandók ezt a tevékenységet folytatni. Ugye azok a társaságok, akiknek mögött finomító áll, azok még ezt a helyzetet valahogy kiugrálják, de azért van egy 1000 darab benzinkút, akik függetlenek, nincsenek finomítói kapacitásaik, hanem a nagy kereskedelmi ár és a kis kereskedelmi ár rés közötti résből kell kigazdálkodniuk a fennmaradásukat, azok viszont csőd helyzet közelébe kerültek. Tehát rendkívül rossz a helyzet, ami az ellátás stabilitását és biztonságát illeti.
1: Ugye vélhetően emiatt is rendelték be a kormányülésre Hernádi Zsoltot, legalábbis sajtóhírek szerint a MOL csoport vezérigazgatóját, aztán nagy csend követte a dolgot, tehát nem tudjuk, hogy ott mi hangzott el, vagy mire jutottak egymással. Van esetleg önnek valamilyen iparági pletykája, vagy híresztelése, amit esetleg tudhatunk az árakról?
0: Ugye mi egy nyílt levéllel megkerestük a miniszterelnök urat, és abban azért kértük azt, hogy az elmúlt évtizedek gazdasági kapcsolatát, amit a MOL és a magyar állam között létrejött, azt azért kéne elemezni, és ezt vizsgálni, mert nagyon durván a politika összefonódott a MOL-lal, ami az árszabályozásokat illeti, és ez abszolút ellentétes a szabad gazdasághoz, annak az alapkoncepciójával, és ezért ez mindenképpen egy nagyon sok kérdőjelet vett föl. Hát, hogy a Hernádi úrnak a keze mennyire hajlik a saját részvénytársasága felé, azt nem tudom megmondani, de valószínűsíthetem. Tehát a 22-es, a 26-os védettár ástopok, azért nagyon sok olyan rendelet jött ki a kormány oldalról, a közlönyből, amiben a MOL-nak a kezét azért nagyon rendesen éreztük. Én sajnálatosnak tartom, hogy a kormányzat mindig csak a MOL-lal egyeztet, főleg a kiskereskedelmi árakkal kapcsolatosan. A MOL-nak csak 20%-os részesedése van a magyar kiskereskedelemben, tehát a 2000 benzinkútból 450 tartozik a MOL-hoz, 1500 nem, tehát én azt gondolom, hogy sokkal szélesebb körasztalon berkein belül kellene megbeszélni, hogy mi legyen a magyar kiskereskedelmi árazással, meg a kiskereskedelemmel, és hogy tudja a kormány garantálni ezeknek a kiszolgálóknak a fennmaradását.
1: Egy nagyon rövid kérdés a végére. Bokros Lajos volt pénzügyminiszter, azt mondta, hogy úgy, ahogy van, ezt az egész üzemanyag ársapkát el kellene törölni, és a szabad piaci viszonyokat kellene engedni.
0: Maximálisan egyetértek a volt pénzügyminiszterrel, és ezért mi is ezt mondjuk 22 óta, nem az árakat védjük, hanem a fogyasztókat, adunk nekik a rászorulóknak visszatérítést, tömegközlekedést ingyenessé tesszük, vagy kedvezményessé tesszük, aki munkába jár, az kap adó visszatérítést, akinek a családi módába bölcsődőre kell vinnie kocsival vidéken, alapvetően azok kaphatnak üzemanyagtámogatást, kuponrendszerbe, havi visszatérítésbe, SZIA-ba, rengeteg olyan módozat van, mi nagyon sok módozatot leírtunk, beadtuk a minisztériumba az előző kormánynak, és még egyet szeretnék egy utoljára elmondani, hogy rendkívül felelőtlennek tartom azt az ellenzéket, aki jelenleg a védett árakat, tehát a 615 meg az 595-ös árakat követeli vissza a jelenlegi magyar kormánytól. Rendkívül elrontott gazdaságpolitikát folytattak mind 22-ben, mind 26-ban, amikor ezt a védett ár meg ársapkát a magyar

0: politikába bevitték a választások előtt. Tehát ők ezt egy választási marketingnek használták fel az.
1: Egri Gábornak, a Független Benzinkutak Szövetsége szakértőjének nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta itt a Klubrádióban, viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
1: Egy furcsa kettős fiaskó történt a parlamentben, ahol is a Magyar Nemzeti Bank pénzeinek eltűnésével foglalkozó vizsgáló bizottság sem a Transparency International-t, sem pedig a Gazdaságkutató Intézet szakértőit nem szavazta meg, hogy vizsgálják már meg, mit is művelt Matolcsi György a bank élén. A vonalban itt van velünk Virág Andrea, politikai elemző, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. Miért dobálják vajon ezt az egész Matolcsi ügyet, mint a forró krumplit egymásnak itt a jelek szerint?
3: Jó estét kívánok! Igen, hát aminek így ma lehetünk tanúi pont, ugye itt az MNB-s vizsgálóbizottság kapcsán, az annak a terméke, ami végül is így hivatott működni, ugye ez egy paritásos vizsgálóbizottság a parlamentben, ami hat főből áll, ebből van három kormánypárti, azaz Tiszás bizottsági tag, illetve egy-egy tagot delegál a Fidesz, a KDNP, illetve a Mi Hazánk, tehát ilyen módon ugye hiába jelölte a Tiszás tagok a bizottságban, hiába jelölték a Transparency International-et, vagyis hiába javasolták, mint külső szakértőt felkérni, amennyiben nincs támogatása ennek legalább egy ellenzéki taktól, úgy nem tudják megszavazni ezt a javaslatot. Nyilván a paritásos bizottságoknak ugye éppen ez a lényege, azon túl, hogy nyilván a ellenzék legyen képviselve, de a saját arányánál egyébként ugye nagyobb mértékben, és hogy mégiscsak úgy tudjanak döntések születni ezekben a bizottságokban, hogy abban mindkét politikai oldal valamilyen módon részt vesz és támogatja azokat. Hát ebben az esetben ez nem történt meg, és ezért nem tudnak haladni ezekben a kérdésekben.
1: Hát igen, csak ugye, hogyha valaki megvonja a vállát, és azt mondja, hogy hát kérem szépen, ilyen a demokrácia, nagy pech, csak közben meg azt látjuk, hogy az elmúlt két hétben, ha van ember, akinek a renoméját hát porrá égették a nyilvánosság előtt, akkor az Ligeti Miklós volt, ugye az egyik kedvenc szakértőnk itt a Klubrádióban, a Transparency International jogi igazgatója, akiből ugye nem lett NVVH elnök sem, és most meg bizottsági szakértő sem. Tehát van egy kicsit olyan stihje az egésznek, mintha hagyták volna lukra futni, hogy ilyen foci kifejezéssel éljek.
3: Na, annyiban minimálisan vitatkoznék, hogy a renoméját porigégezték volna, én ezt egy kicsit máshogy látom, azért alapvetően az, hogy volt egy kiválasztási folyamat, amiben ezt lehet kritizálni, hogy zajlott, nem zajlott, mik voltak igazából a fontos szempontok itt a kiválasztásnál, kit tartott volna alkalmasabb jelöltnek, ezen nyilván akár szakértői körökben, akár ugye látjuk, hogy a állampolgárok, akik végre elkezdtek érdeklődni az ilyen típusú döntések iránt, más-más véleményeket fogalmaznak meg. De hát alapvetően volt egy kiválasztási folyamat, amiből ugyan nem ő került ki győztesen, hogy így fogalmazzak, nem ő fogja vezetni ezt a hivatalt, de hát pont szerintem az történt, hogy egyébként jóval többen ismerik most már Ligeti Miklós nevét, jóval többen ismerik egyébként azt, hogy ő mennyi mindent tett le az asztalra pont ebben a kérdésben az elmúlt évtizedekben már az asztalra, és talán fognak jobban figyelni az ő munkájára a továbbiakban, tehát ilyen szempontból én, tehát azon túl, hogy nyilván nem ő fogja vezetni ezt a hivatalt, az, hogy az ő renoméjának ez ártott volna, ebben azért nem feltétlenül vagyok biztos. Itt ugye inkább ez egy olyan típusú fiaskó ez, ami ma történt, hogy azért ezt lehetett sejteni, hogy ennek a szavazásnak ez lesz az eredménye, mert hogy itt, amennyiben az ellenzéki képviselők nem támogatják az ő, vagy hát a Transparency International felkérését, akkor ugye ebben nem fognak tudni előre lépni. Tehát, hogy miért kellett ebbe, ezt el lehetett volna kerülni, ezt a második kialakult helyzetet. Az látszik, hogy a Transparency International nem véletlenül, és Ligeti Miklós maga az ilyen korrupciós kérdésekben egy megkerülhetetlen szereplő, az a kérdés, hogy hol találja meg ő is, meg hogy milyen együttműködést tud ki a helyét ebben a rendszerben, és hogy milyen együttműködést tud kialakulni akár kormányzati, akár parlamenti szervekkel közte és a Transparency International között.
1: Ugye hát egy picike lépést azért tett ez a parlamenti vizsgáló bizottság, mert abban viszont egyetértettek, hogy Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét, akinek ugye a nevéhez fűződik talán ez az elvesztette közpénz jellegét mondat, illetve Bánki Erik volt fideszes országgyűlési képviselőt, aki, ha jól emlékszem, talán a gazdasági bizottságnak is volt egy időben elnöke. Őket legalább meghallgatják.
3: Igen, igen. Ugye itt mindig az a helyzet tud előállni, hogy ezekben az ügyekben, ezekben a kérdésekben a mi hazánk delegáltja, és a mi hazánk ugye általában az ilyen a NER korrupciós kérdéseinek kivizsgálásával kapcsolatban azért ugye inkább áll a Tisza oldalára, mint sem próbálna, vagy kerülne bele abba a helyzetbe, hogy adott esetben úgy tűnjön, hogy védi a fideszes politikusokat, tehát ezekben ezért tudnak előre haladni, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért nagyon fontos előrelépések történnek, és folyamatosan látjuk, hogy ez az egész témakör, ami tényleg átfogóan azért úgy lehet értelmezni, hogy a NER bűneinek, feltételezett bűneinek a feltárása, az még ha nem is mindig nagy és látványos, de azért kis lépésekben folyamatosan halad előre, hol pont ugye az NDVH-s vonalon, hol ezek a parlamenti vizsgálóbizottságok, hol ugye az ügyészség, a rendőrség teszi a munkáját, és ugye ma is ezzel kapcsolatos hírek ugye folyamatosan kerültek napvilágra, tehát itt zajlik nagyon sok szálon, zajlanak különböző eljárások. Inkább azt látom egy kommunikációs kihívásnak igazából a kormány részére, hogy el tudják magyarázni azt az egyébként elég türelmetlen választópolgároknak, hogy egyrészt ezek a folyamatok azért időbe telnek, és türelemre van szükség mindenkinek a részéről. Másrészt, hogy hát remélhetőleg és ideálisan nem arról van szó, hogy a kormány vagy Magyar Péter eldönti, hogy kit kell letartóztatni és kit nem, és ez így gyorsan el tud dőlni, hanem hogy itt a különböző illetékes szervek a saját hatáskörükben teszik a dolgokat, de ezek tényleg hosszú időigényes folyamatok, ha tiszteletben tartják a jogállami elvárásokat.
1: Hát minden esetre én tűkön ülök, hogy Kósa Lajos majd milyen új közgazdasági okfejtéssel fogja gazdagítani ennek a tudománynak a tárházát a tőle megszokott magas színvonalon. Virág Andreának, a Republikon Intézet stratégiai igazgatójának köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra.
3: Én köszönöm, viszonthallásra.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
1: És az eltűnt nemzeti banki 100 milliárdok után az eltűnt 100 milliókat keressük. A vonalban itt van velünk Király József, a Kecskeméti Szövetség a Hírösvárosért Egyesület frakció vezetője, tehát a városi önkormányzat tagja, aki is feljelentést tett a rendőrségen 250 millió forint közpénz eltűnése miatt. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önt és a kedves rádióhallgatókat is.
1: Nos, hát ez ugye a Matolcsi György és a Nemzeti Bank eltűnt 100 milliárdjaihoz képest relatíve kis összegről van szó, de azért mégiscsak itt egy ember 250 millió forint közpénzt kapott Kecskemét városától úgy, hogy közben pedig hát home office-ban vagy távmunkában dolgozik egy kellemes mediterrán vagy atlanti-óceáni szigetről, ha jól tudom. Mik a részletek? Avasson be.
4: Tisztelt szerkesztő úr, hát mi is benne vagyunk a Matolcsi féle eltűnt pénzekbe, Kecskemét, 127,5 milliárddal a Kecskeméti Egyetem.
1: Igen, ezt tudom.
4: Maximálisan érintett az alpolgármesterünk Gál József, aki ugye a kuratórium tagja volt, és hát a szóba hozott, majd szóba fogom hozni polgármesterünket is, Szemerényi doktor Pataki Klaudiát, aki ennek az egyetemi alapítványnak a felügyelő bizottságának tagja volt. Tehát egy kicsit itt is ránk vetül az árnyék, ami ezzel jár. Nos, hát nyár folyamán az egyik cégünknél ahol én felügyelőbizottsági tag vagyok, gyakorlatilag egy beszélgetés kapcsán eléggé nagy nehezen, de sikerült a cégvezetőt rábírni arra, hogy mondja már el, hogy különböző döntések, amikről mi nem tudunk, mint felügyelőbizottság sem, csak a háttérben suttognak, hogy ki az, aki közben jár, vagy ki az, aki intézkedik adott esetben, és az intézkedő az nem a polgármester asszony. És akkor nagy nehezen elmondta, hogy hát a polgármester asszonynak van egy fő tanácsadója, és hát ő az. És nagy nehezen aztán azt is kizettem, hogy ki a fő tanácsadó, és milyen módon történik ez, vagy történt ez, nem is olyan régen, és elmondja, hogy telefonon keresztül, vagy be kell kapcsolni adott esetben egy-egy beszélgetésbe online, ez Csapó Ágnesnek nevezik. Csapó Ágnes nálunk nem ismeretlen Kecskemét számára, de én azt gondolom, hogy az alföldi városok többsége számára sem, hiszen a 2007-8-ban, amikor a települések kötvényeket bocsátottak ki, nagyértékű kötvényeket, akkor többek között ő volt az, aki ezzel házalt és vitte szépen a városokhoz. Itt nekünk Kecskemétnek 7 milliárdot egész pontosan, és azért föl is vette a megfelelő juttatásokat abban az időben.
1: Na de most viszont ő a polgármester asszonynak a tanács, a fő tanácsadója, havi 1.450.000 forintért, és hát azért, amit kifogásolnak, az a távmunka, vagy a home office, nevezzük így, tehát ma már a világon vannak olyan munkakörök, amelyeket nem tudom én, az Egyesült Államokban lévő központba küld be valaki, és közben tájföldön ír programokat. Itt nyilván nem erről van szó.
4: Itt nem erről van szó. És akkor folytatnám a történetet, nem egészen 2008-ból, 2012-ben újra megjelent ez a hölgy Kecskeméten, ahol is egy AIB-ban nevezetű közhasznú, non-profit közhasznú Kft-nek az ügyvezetője lett, amelynek az lett volna a dolga, hogy az ide települt Mercedes és beszállítóihoz a környékbeli vállalkozókat valamilyen szinten besegítse ott különböző tevékenységekre. Aztán ez itt maradt ez a hölgy, mint kiderült számomra, mégpedig azért, mert közérdeki információt kértem polgármester asszonyt, hogy mondja már el, hogy ki ez a felvilágosítást kértem, ki ez a Csapó Ágnes számunkra. És abban a levélben, amit nekem megküldött polgármester asszony, abban benne volt, hogy tulajdonképpen, hát itt nincs itt az ő szempontjából semmi probléma, mert Csapó Ágnes 2024. október 1 óta köztisztviselőként kinevezett önkormányzati főtanácsadó. És emellett pedig, hogy jobban is megvilágítsam a dolgokat, nem csak főtanácsadó, hanem a különböző cégeinek, összesen 4 cégnek is adott tanácsokat, vagy projektmenedzsere volt, és ezért beszámlázott, mint magánvállalkozó, de ez nem volt elég, mert ott, ahol esetleg nem tudott magánvállalkozóként, ott a cégével számlázott be szintén ugyanilyen tevékenységeket, és ezt a mai napig is nagyon szépen folytatja. És igazából számomra, mint képviselőnek is, az aztán végképp kiütötte a biztosítékot, miután kiderült, hogy 2 éve nálunk gyakorlatilag köztisztviselő. Olyan köztisztviselő, hogy 40 órában kell, hogy ellássa a feladatát, és aztán ott van egy ilyen apró betűkkel, hogy hát ő azért távmunkában is ezt elvégezheti. Na most szerkesztők, amit rá kérdezett, hogy mi ez a probléma, mi a probléma számomra, vagy számunkra, Kecskemétieknek. Hát az a probléma, hogy egyik oldalra a Városházán 350 közszolgálati viszonyban lévő ember dolgozik. A cégeinknél szintén számos olyan emberek vannak, akik értik a dolgokat, azért nevezték oda ki. Nem beszélve, még egyszer mondom, a Városházán is. Ott vannak tényleg olyan emberek, akik jogászok, közgazdászok, mérnökök, adott esetben más szakmáknak a kiválóságai. És nem értettük, hogy mi szükség van arra, hogy egy külön tanácsadó még valamilyen módon a polgármester asszony fülébe súgva, vagy hát ez csak nyilván mondom, hogy valószínűleg így lehetett, mert hát a telefont oda rakja, akkor más nem nagyon hallja, ad tanácsokat, és a mendemondák szerint is egyre erősebb az a fajta igazolása, amit mi ott kijelentettünk, hogy ez egy távoli szigetről teszi ezt mindezt meg, Madeiráról, ahol állítólag ott lakik.
1: Hát mondjuk, ha választani kell...
4: Ez már azért probléma.
1: Választani kell Madeira és mondjuk Kecskemét külső része között, akkor nyilván Madeira esélyesebb. De hogy majd mi lesz a rendőrségi feljelentés után, erről majd később önt ismét megkérdezzük, és erre visszatérünk. Király Józsefet hallották, a Kecskeméti önkormányzat tagját, frakcióvezetőjét. Köszönöm, viszont hallásra.
4: Köszönöm én is az érdeklődés, viszont hallásra.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
1: Minden jel szerint igen látványosan összeomlott az a közvetítési kísérlet, amit az amerikai elnök két megbízottja, Jared Kushner és Steve Witkoffnak kellett volna tető alá hozni a Vladimir Putyinnal, majd később Kijevben Volodymyr Zelenszkijjel, de hát ennek az egyik látványos eleme éppen az volt, hogy ma több mint 1000 drón repült Ukrajna irányából Oroszországba, cserébe viszont az ukrán elnök Volodymyr Zelenszkij nem nagyon tudott, vagy csak nagy késéssel elindulni a szomszédos Moldávia fővárosának repülőteréről, mert orosz dróntámadás érte Moldáviát. A vonalban itt van velünk Németh András kollégám, külpolitikai újságíró, a HVG szerkesztője. Szervusz, jó estét kívánok!
5: Szervusz, jó estét nektek!
1: Szóval Zelenszkij ott ült a feleségével együtt a kisinaui repülőtér várójában, és arra várt, hogy lefújják a légiriadót, jól sejtem?
5: Igen, és ráadásul ez már nem az első eset a moldovai források szerint. Tehát az nagyjából közismert volt, hogy ha Volodymyr Zelenszkij valahova a repülőgéppel ment, akkor a moldovai légtéren keresztül tette mindezt. Most is ezt tette volna, a 5. Harald norvég király temetésére indult volna Norvégiába, amikor már tényleg felszállásra készült a repülőgép, és akkor lépett be ez az orosz drón, ami végül 160 kilométerre csapódott be a repülőtértől, de hát ugye ezek a drónok, ezek bármikor, bármely felirányíthatóak, tehát meg kellett várni, amíg becsapódik a drón. Én meggyőződésem egyébként, hogy ezt figyelmeztetésnek, legalábbis figyelmeztetésnek szánták az oroszok, de azt sem kizárt, hogy konfliktát tényleg célba akarták venni az ukrán elnök repülőgép, hiszen tudjuk azt, hogy amikor 4,5 évvel ezelőtt elkezdték a háborút, akkor megpróbálták Kijevben megölni, tehát az elnöki palota közelében is harcok törtek ki, a Kijevbe beszivárgott orosz erők és az ukrán elnököt vévő katonák között. Tehát Zelenszkij valóban folyamatosan állandóan életveszélyben van, amire még az is talán fölhívja a figyelmet, hogy a napokban csapodott be egy orosz ballisztikus rakéta az orosz titkosszolgálat központjában, és az oroszok történetesen tudják például, hogy hol van az ukrán elnöki palota, ami szintén célponttá válhat akár egy-két napon belül is.
1: Na most ez az orosz provokáció, ez lehet felhívás és keringőre, mert ugye az ukránok elérték Moszkvát az elmúlt hetekben, hiszen Moszkva külvárosában olajfinomítót tudtak lerombolni, aztán eltalálták egy csomagküldő szolgálat, egy kereskedelmi központ raktárát, ugye ez a Wildberries raktár volt, tehát innen már nem egy akkora nagy truváj lenne talán az ukránoknak mondjuk a Kremlt eltalálni, vagy a Vörös téren esetleg. Bár ugye ezek civil célpontok, de hát ugye szemet szemét, fogad fogért ebben a háborúban.
5: Abszolút egyébként, de ami igazán nagy szó, hogy abszolút említett 1000 drón, vagy több mint 1000 drón, ez azt mutatja, hogy hétről hétre erősödik az ukrán drónipar, tehát néhány héttel, egy-két hónappal ezelőtt legfeljebb napi 4-500 drón tudtak kilőni, és akkor augusztus végén fogalmazta meg Zelenszkij elnök feladatként az, hogy naponta legalább 1000 drónon tudják lőni Oroszországot, ezt valóban sikerült elérni, és még egy fontos lépcsőt megtettek az ukránok, ugye nem csak Moszkvát érik el, hanem az ukrán határtól 3000 kilométerre lévő olajipari célpontokat, tehát pont éppen a napokban is, ma hajnalban is találat érte a Jamal-félszigeten lévő orosz energetikai gázlétesítményeket, és ugye ez az egyik legfontosabb kitermelőhely. Tehát
1: hát ez a sarkör közelében van az Urálon túl.
5: Pontosan, tehát nagyon úgy tűnik, hogy Oroszország egyre inkább képtelen megvédeni a hatalmas területen lévő célpontokat, és Ukrajna egyre nagyobb területeket ér el, és egyre inkább szétfeszíti az orosz védelmet. Viszont sajnos ennek ezzel párhuzamosan az is igaz, hogy az oroszok viszont eredményesen támadják ballisztikus rakétákra az ukrán energetikai létesítményeket, és ennek a következménye az lehet, hogy a tél nagyon nehéz lesz megint Ukrajnában. És mindezt azért tették meg az oroszok, mert még a drónokat nagyjából az ukránok ki tudják védeni, úgy a ballisztikus rakéták elfogásához szükséges külföldi, például amerikai Patriot rakéták abszolút nem állnak rendelkezésre megfelelő számban.
1: Németh Andrásnak, a HVG külpolitikai újságírójának nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad itt a Klubrádióban. Szervusz, minden jót!
5: Én is nagyon köszönöm, és szép estét nektek!
2: Esti gyors.
1: És most nézzünk egy olyan ügyet, ahol erősen kilóg a lóláb. Egészen pontosan arról van szó, hogy egy brit bulvárlap feldobta, hogy Magyarország visszakéri azt a két lipicai lovat, amit a harmadik Károly angol király koronázása alkalmában Magyarországtól kapott volna. Aztán erre rászaladt erre a témára Orbán Viktor egy bejegyzésbe, szóval egy meglehetősen furcsa történet. Aztán végül később az Agrártárca meg a Külügyminisztérium is cáfolta, hogy ez lett volna az igazi eset, hogy Magyarország visszakért volna egy ilyen ajándékot. A vonalban itt van velünk Görög Ibolya protokoll szakértő. Jó estét kívánok, szervusz
6: Ibolya. Jó estét kívánok, szervusz.
1: Nos, azért egy ló meglehetősen furcsa ajándék koronázás esetén, bár nem példa nélküli, hiszen ezelőtt 3 évvel Erdogan elnök is kapott, igaz, nem lipicait, hanem egy mezőhegyesi félvért Magyarországtól ajándékba. Hogy zajlik ezeknek azért az ilyen ajándékoknak az előélete, ha szabad ilyet kérdeznem?
6: Hát ilyen ajándékok, mondom úgy röviden, hogy nincsenek. Ez a középkorban volt szokás, hogy meg ókorban, hogy tigrist ajándékoztak, meg elefántot, meg lovat. Ez diplomáciai pozokorban nem ajándékozunk élő állatot. Ez a nagyon nagy kivétel volt az Erdogan ajándéka, teljesen meglepődtem rajta. A másik pedig, hogy ahogy utána néztem, a két lipicait is tulajdonképpen úgy adták oda, hogy a magyar állam tulajdona maradt, csak használ. De a diplomáciában, ha meg bármi is lett volna, amikor tegnap először hallottam, azt hittem, hogy ez egy teljesen falsír, mert diplomáciai ajándékot, még ha kölcsönben adjuk is, nem kérünk vissza. Tehát olyan nincs. Nem lehet olyan államforma változás vagy kapcsolatokban, diplomáciában, hogy ajándékot visszakérni, ilyen nincsen.
1: Na most én értem.
6: Először én ezt falsírnek hittem, mert annyira sok lóláb lóg ki.
1: Na most hát itt nem tudjuk, hogy ki kitett lóvánél a hírnél, de az mindenképpen látszik, hogy aztán ezt az Agrártárca is cáfolta, illetve a Külügyminisztérium, és mintha az Agrártárcától ment volna ki az a levél, ami félreértésre adott okot. De lehet itt arról szó, hogy egyszer már unalmas protokoll ajándék a herendi padlóváza?
6: Nem, ez nem. A diplomáciában egyébként egyeztetik, hogy mi legyen az ajándék. Az nem csak úgy, hogy na most eszünkbe jut valami, hanem amikor a delegációk munkáját készítik elő, akkor ajándékokat is egyeztetik. És ugye mindig az adott országra jellemző ajándékot adnak, de élő állatot nem szokás adni, hiszen az a borzasztó sok bonyodalom van, az összes egészségügyi papír, kivitel, hogy szállítják mindent, de különben is már az nem szokás. Rengeteg fajta ajándékot lehet adni, például nekem a legbonyolultabb az volt, amikor egy magyar festményt akartak ajándékozni. A Nemzeti Banktól kellett engedélyt kérni, hogy egyáltalán ajándékozhatjuk-e, hiszen az nemzeti érték. Tehát ez nem csak úgy megy, hogy bemegyek az ajándékraktárba, aztán valamit leemelek. Ezt egyeztetik, és ennek nagyon nagy a hátsó protokoll munkája.
1: Most volt még ilyen furcsa ajándék, amit például a törökök ajándékoztak a legutóbbi NATO csúcson, ha jól emlékszem, egy forgópisztolyt, egy Taurus márkájú forgópisztolyt ajándékoztak minden delegáció vezetőnek, hát ez sem egy szabvány ajándék.
6: Nem, egyébként ha fegyverről van szó, akkor ami az ajándék, az lehet egy gyönyörű szép míves tőr például, vagy kard.
1: Jatagán, ugye törökökről.
6: Aki inkább vagy a Honvédelmi Minisztérium ajándékozik ilyesmit, de ilyen működő fegyvert, de én abban bízom, hogy ezt senki nem vette úgy, hogy akkor most lehet lődözni, hanem ezt inkább ilyen muzeális tárgynak tekintik.
1: Ugye a törökök esetében egy jatagán, egy ilyen görbe hangyár lett volna.
6: Az lett volna, az illet volna.
1: Visszatérve illet még volna a szerencsétlen lovakra, illetve nem szerencsétlen, mert az a brit király Ménesben voltak és maradnak is. Igen. De hát a brit karantén szabályok miatt ugye 6 hónapig ezek a szegény lovak nem csatlakozhattak a Méneshez, hiszen akár csak egy magyar vizslát viszünk be Nagy-Britanniába, az 6 hónapig a brit karantén szabályok miatt az kénytelen valahol egy állattelepen tölteni az életét.
6: Ezért mondtam, hogy ez nem olyan ajándék, mint régen, amikor egy földes úr kapott a hűbéreseitől, és akkor rápattant és ment vele. Tehát ennek nagyon komoly protokoll, nagyon komoly előírásai vannak, egészségügyi előírásai. Tehát ez úgy ajándék, hogy állítólag, ahogy utána olvastam, hogy ezt a magyar tulajdonban van, de ott ők használhatják. Viszont amit hallottam, és ez roppant fura, az egyik az egy herélt mén, ami azt jelenti, hogy akkor ott már nem tudják a lipicait tovább szaporítani.
1: Hát ez érthető, de ezek szerint akkor a másik lóval még lehet ezt végezni, hiszen azért Lipicai nem csak Szlovéniában, a ló ős hazájában, hanem például a Bécsi Lovas Iskolában is található, meg Magyarországon is, ha jól tudom, három törstenyészet van Bábolnán, egy van a Bakonyban, és hát Szilvásvárad a központ.
6: Igen.
1: Ez ugye azért...
6: És Napóleontól eredeztető, de ezt már szerintem mindenki tudja, mert annyit elhangzott ma már ez a hír.
1: Hát azért én azt gondolom, hogy nem árt egy kis tudományos ismeretterjesztés.
7: Kulturton. Willkommen beim Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirad, dem Freien Radio Innsbruck. Am Mikrofon ist Stefanie Part-Lara. Im Rahmen der Ringvorlesungen Geschlecht und Diversität in der Medizin widmen wir uns dem Thema Chinese Medical, Sex and Gender Aspects, chinesische Medizin, Geschlecht, Gender und Geschlechteridentität. Darüber habe ich mit Professorin Dr. Sabine Ludwig gesprochen. Warum gewinnt die traditionelle chinesische Medizin gerade heute wieder an Bedeutung?
8: Erstmal finde ich ganz wichtig, dass die Weltgesundheitsorganisation aktuell, also sprich eigentlich erst im Oktober 2025, einen Bericht herausgegeben hat, also sozusagen die Global Traditional Medicine Strategy, also wirklich eine Strategie, wie traditionelle Medizin in die Gesundheitssysteme integriert werden sollte und soll. Das ist natürlich alles so, wenn man das jetzt global betrachtet, wollen wir alle das Ziel sozusagen des Universal Health Coverage erreichen, dass alle Zugang adäquat zur Gesundheitsversorgung und auch Medication haben. Und da ist natürlich traditionelle Medizin insgesamt, es gibt ja sehr viele Arten, jetzt auch in verschiedene Kulturen auch verstreut, die wirkliche Integration auch in die Gesundheitsversorgung, die sehr wohl präventiv wirken kann. Und auf lange Frist können tatsächlich auch Kosten reduziert werden. Jetzt ist dafür natürlich Folgendes notwendig. Erstmal brauchen wir noch viel mehr Evidenz auch zu, wie gesagt, ob die Stoffe wirken beziehungsweise ob bestimmte Therapien wirken. Des Weiteren brauchen wir Regulations, auch Gesetze dazu und Zusammenarbeit in diesem Bereich. Und mir war es eben wichtig, dass wir einfach, weil zur Diversität, zu dem Lehrstuhl gehört ja das große Thema auch der Kultur und ich finde, traditionelle Medizin ist, wie gesagt, basiert auf kulturellen Prinzipien, Vorstellungen, die über Jahrtausende weitergegeben wurden, von denen wir für die Gesundheit auf jeden Fall lernen können.
7: Der Titel Ihrer Vorlesung lautet Chinese Medical Sex and Gender Aspects. Was hat Sie dazu bewogen, genau dieses Thema in die Ringvorlesung aufzunehmen?
8: Erstmal finde ich insgesamt, dass dieses Thema, wie gesagt, auch die Dimension Kultur natürlich mit abdeckt, aber es gibt Ansätze für Frauen- und auch Männergesundheit im Rahmen der traditionellen chinesischen Medizin. Und zwar eins der Basisprinzipien ist Yin und Yang, also sozusagen Yang ist repräsentiert das Männliche und Yin repräsentiert das Weibliche. Und im Endeffekt muss alles immer in Harmonie sein. Und eigentlich war davon ausgegangen, dass jeder von uns etwas Yin in sich hat, also sprich die weiblichen Aspekte und alle etwas Yang, also auch Männlichkeit. Und jetzt insbesondere auch für die Frauengesundheit kann die traditionelle chinesische Medizin wirklich spannende Ansätze bieten. Also das fängt an, wie der Menstruationszyklus auch definiert wird, beziehungsweise es wird zum Beispiel gesagt, dass während der Periode, das ist sozusagen dann der Winter, also es wird assoziiert mit Jahreszeiten. Das heißt, in der Winterzeit soll man sich also möglichst ausruhen, also nicht zu sehr anstrengen, auch körperlich. Dann die Woche danach ist der Frühling. Dann, wenn dann Eisprung, Ovulation ist, das ist sozusagen mit Sommer in Zusammenhang zu bringen. Das heißt, da kann man dann auch Sport machen, ist eben sehr aktiv und voller Energie. Und die Woche danach wird mit Herbst in Verbindung gebracht. Also Sie sehen, da muss man schon auch auf sich selbst dann auch achten und dementsprechend auch seine Aktivitäten anpassen.
9: Professorin Dr. Sabine Ludwig hat selbst viele Jahre in China gelebt und das dortige Gesundheitssystem kennengelernt. Dort ist traditionelle chinesische Medizin ein fester Bestandteil der medizinischen Versorgung.
8: Es ist so, dass in China gibt es im Grunde zwei Systeme. Einmal das System der westlichen Medizin, was ein ganzes Studium auch beinhaltet, aber auch der chinesischen Medizin, was auch ein komplettes Studium ist, also auch über 6-7 Jahre. Das heißt, es gibt praktisch Ärztinnen für chinesische Medizin und Ärztinnen für westliche Medizin im System. Das heißt, wenn man da ins Krankenhaus zum Beispiel geht, dann hat man sozusagen einen Teil, steht dann immer dran, das ist jetzt das traditionelle chinesische Medizingebäude und das andere die westliche Medizin. Und in der Regel gehen die Menschen erstmal zum Arzt und zuerst hin für traditionelle chinesische Medizin, da das einfach in der Regel auch noch günstiger ist und weil es einfach Teil ihres Systems, ihrer Kultur ist. Also ich habe mich ja schon sehr früh mit der chinesischen Kultur auseinandergesetzt, eigentlich schon zum Ende der Schulzeit. Und ich habe ja sehr lange eben in China gelebt und wenn man da lange lebt, sozusagen ist man damit auch konfrontiert und habe praktisch auch selbst vor Ort da meine Erfahrungen gemacht. Und es gibt ja unterschiedliche Therapieansätze, erstmal vielleicht auch Diagnosemöglichkeiten, vielleicht fangen wir da erstmal an. Also wenn die Person untersucht wird, wird erstmal nach dem Puls geguckt. Also es gibt die Pulsdiagnose, aber auch die Zungendiagnose. Des Weiteren werden wirklich auch konstitutionelle Merkmale viel mehr als bei uns betrachtet. Wie ist die Haut? Was für einen Ausdruck haben die Augen? Und so weiter. Also der Mensch dann so wirklich ja als Ganzes. Und dann gibt's, wie gesagt, also diese Anamnese wirklich sehr ausführlich und als Therapie, was eigentlich ist den meisten eben Akupunktur natürlich bekannt. Aber neben Akupunktur gibt's natürlich auch die Akupressur, also das ist sozusagen die chinesische Massage, wo man eben mit der Hand oder den Finger recht, also die Akupunkturpunkte im Grunde stimuliert. Und was ist das jetzt eingebettet? Also wir haben insgesamt 12 Meridiane. Meridiane sind sozusagen die Laufbahnen, in denen nach den Prinzipien eben unsere Energie, unsere Lebensenergie fließt, die eben Qi genannt wird jetzt in der chinesischen Medizin oder in China. Und Krankheit wird interpretiert, dass die Lebensenergie des Qi nicht adäquat fließen kann, dass es irgendwo eine Blockade gibt. Und diese Blockade kann gelöst werden eben durch Massage oder eben dann auch Akupunktur.
9: Was gehört denn Ihrer Meinung nach alles zu diesem Medizinsystem dazu, außer die Akupunktur?
8: Also neben der Akupunktur ist die Tui Na, also die chinesische Massage, ganz wichtig, also sprich, da wird mit den Händen gearbeitet und im Grunde wird eben mit den Händen auf die verschiedenen Akupunkturpunkte sozusagen fokussiert. Die werden dadurch stimuliert. Die Durchblutung wird an diesen Punkten verbessert. Und das ganze Prinzip dahinter sind eben die 12 Meridiane, die wir im Körper haben. Also die 12, sage ich mal, Kanäle oder Laufbahnen. Und es wird eben davon ausgegangen, dass eine Krankheit entsteht, wenn es eine Blockade gibt auf einem oder in einem dieser Kanäle oder Laufbahnen. So, also das ist einmal die Massage, dann haben wir die Herbal Therapy, also sprich wirklich auch die Medikation an sich, basierend auf chinesischen Kräutern, Ingredients, also verschiedenen sozusagen Substanzen, die dann zusammenkommen, die sehr individuell verschrieben werden. Also das heißt, da gibt es dann wirklich so eine Liste, die dann bei der Apotheke abgegeben werden muss. Also es gibt dann chinesische Apotheken. Und dann wird sozusagen so und so viel Milligramm von diesem Stoff und so viel Milligramm von diesem Stoff. Und es wird dann da praktisch vor Ort auch zusammen gemischt und der Person zur Verfügung gestellt. Und Tai Chi Chuan und auch Qigong gehören auch dazu beispielsweise, um halt wirklich auch diesen Energiefluss aufrecht zu erhalten. Und Schröpfen beispielsweise, aber insgesamt, wie gesagt, Akupunktur, Akupressur, da kann man wirklich auch beispielsweise orthopädische Aspekte teilweise ganz gut heilen.
10: Akupunktur ist wahrscheinlich die bekannteste Behandlungsmethode der traditionellen chinesischen Medizin. Sie ist jedoch nur ein Teil eines umfassenden Therapiekonzepts. Welche Bedeutung haben jetzt Ihrer Meinung nach diese Konzepte für das Verständnis von Gesundheit und Krankheit? Also Sie haben ja von diesen Meridianen gesprochen, Akupunkturpunkten. Wie kann man sich jetzt das vorstellen?
8: Naja, es geht praktisch um eine Balance. Also man muss immer versuchen, dass der Körper, also wie gesagt, diese Yin und Yang, die Energien in einer Balance sind, dass kein Ungleichgewicht entsteht. Das heißt, sobald irgendwo ein Ungleichgewicht da ist, entsteht Krankheit. Und deshalb sind bestimmte, also es gibt ja die 5 Elementen sozusagen Theorie auch für die Ernährung. Und wenn eben irgendwo eine bestimmte, ein bestimmter Mangel ist oder kein Gleichgewicht vorhanden, dann wird geguckt, ist es jetzt eher, was fehlt? Muss ich jetzt eher Nahrungsmittel essen, die sozusagen welchem Element zugeordnet sind? Weil jedes Element hat sozusagen dann auch wieder eine Zuordnung, auch zu welchem Organ und so weiter. Das ist also ganz interessant. Und basierend darauf, und dann gibt es natürlich eine ganze Liste auch von Medikamenten, eben Gemüse und eben Nahrungsmitteln. Da ist genau zugeordnet, welche Konsistenz die haben. Beispielsweise, ob das jetzt eher warme Nahrungsmittel sind oder kalte, aber nicht hinsichtlich ihrer tatsächlichen Konsistenz, sondern ist einfach zugeordnet. Zum Beispiel eine Banane ist tatsächlich den kalten Nahrungsmitteln zugeordnet. Und und dementsprechend wird dann auch sozusagen Ernährungstherapie empfohlen. Also sprich, man erhält seine eigene Gesundheit, indem man praktisch diese Balance, im Grunde ist es tägliche Arbeit, aufrecht erhält durch Ernährung, durch zum Beispiel Tai Chi, Bewegung und so weiter.
10: Ein besonders wichtiger Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin ist die Ernährung. Sie soll helfen, das Gleichgewicht im Körper zu erhalten und Krankheiten vorzubeugen.
8: Nach der chinesischen Medizin sollte man sich basierend auf den 5 Elementen ernähren. Das ist einmal Erde, das ist Metall, das ist Wasser, das ist Holz und Feuer. Und was bedeutet das jetzt zum Beispiel? Also ich fange mal mit dem Wasserelement an. Und zwar, das ist beispielsweise die Niere und die Blase sind eben dem Wasserelement zugeordnet. Was heißt das? Also das heißt, wenn ich also Nahrungsmittel wie eine Wassermelone esse, wo recht viel Wasser an sich drin ist, dann hilft mir das auch sozusagen, dass der Körper ein bisschen entgiftet wird. Und zudem ist eine Wassermelone auch noch den kühlen, also hat sozusagen die kühle Konsistenz. Das hilft uns also wie zum Beispiel in den heißen Tagen im Sommer ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Dann haben wir beispielsweise neben Wasser, haben wir dann das Erd, also beziehungsweise Holzelement, fangen wir mit Holz noch an. Holz ist dem Frühling zugeordnet und der Leber und beispielsweise Gallenblase. Und die Leber und die Gallenblase, wie gesagt, die sind insbesondere auch dafür verantwortlich, Fett auch abzubauen im Körper. Und da haben wir beispielsweise Nahrungsmittel, die da dazugehören, die sozusagen dem kühlen Teil zugeordnet sind, sind zum Beispiel Sellerie, Salat oder auch Brokkoli oder auch Sprossen. Also sprich, wenn Sie zum Beispiel ein bisschen in Imbalance sind und vom Wood, also vom Holzelement fehlt etwas, muss man gucken, dass man das beispielsweise mit diesen Nahrungsmitteln auch ergänzen kann. Was ich noch ganz wichtig finde, wenn wir von Leber und auch Gallenblase sprechen und dann vielleicht auch gleich zur Frauengesundheit das anschließen, dass also sozusagen auch hier ganz wichtig ist, dass die Leber ist ja auch für Hormone und Balance von Hormonen mit zuständig. Und es gibt auch eine Organuhr in der chinesischen Medizin und da ist die Leber nachts, also von nachts 1 Uhr bis 3 Uhr zugeordnet. Daher wird empfohlen, dass die Frauen so abends um 11 ins Bett gehen, nicht irgendwie nachts um 12, sondern um 11. Wenn sie zum Beispiel auch Periodenschmerzen haben, dass der Körper erstmal zur Ruhe kommt und dass dann erst so weit in der Ruhe ist, dass dann in der Leberzeit adäquat sozusagen bestimmte Prozesse dann auch angestoßen werden können.
11: Gerade im Bereich der Frauengesundheit beschreibt die traditionelle chinesische Medizin eigene Ansätze, etwa im Zusammenspiel mit dem Menstruationszyklus, der Menopause und der Ernährung.
8: Ich habe jetzt diese Elemente erwähnt, aber auch der Geschmack ist ganz wichtig. Und wenn wir jetzt gerade auch bei Frauengesundheit sind, und uns zum Beispiel den Geschmack sauer anschauen, da ist es ganz spannend, dass zum Beispiel Zitronenwasser, also Wasser mit etwas Zitronensaft, wirklich Frauen auch in der Menopause beziehungsweise nach der Menopause empfohlen wird und es also sozusagen abmildernd ist gegen eben Hitzewallungen und so weiter. Das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Ansatz. Und Granatäpfel beispielsweise helfen auch gegen, wenn Durchfall ist, insgesamt für alle. Ja, aber wie gesagt, für Frauen in den Wechseljahren, Menopause, so also saure Nahrungsmittel, die eben diese Konsistenz haben, helfen. Also sind tatsächlich dazu da, die Schweißproduktion etwas zu reduzieren. Also ich finde, das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Und auch was noch wichtig ist hinsichtlich, wenn wir es bei Geschmack bleiben, auch Süße, also so der süße Geschmack. Da ist es ganz wichtig, dass also auch Nahrungsmittel, die dem Süßen sozusagen zugeordnet werden, dass die eben helfen, auch die Verdauung mit anzustoßen. Und eben möglichst auch sozusagen verarbeitete Zuckerstoffe eben hier nicht konsumieren, weil das ist tatsächlich auch ein Grund, was zu Übergewicht oder auch Diabetes führen kann. Und hinsichtlich der reproduktiven Gesundheit, und zwar, es ist immer ganz wichtig, dass sozusagen der ganze Bauchraum warm gehalten wird. Und da sagen einige Praktizierende der chinesischen Medizin, dass viele der Frauen, auch insbesondere im westlichen Raum, sehr viel rohe Nahrungsmittel essen, also sprich Salat oder eben Früchte. Und dass das eher auch dazu führt, dass dann sozusagen ihr Bauchraum insgesamt etwas zu kalt ist, nicht warm genug, um dann wirklich zum Beispiel auch zu empfangen und schwanger zu werden. Also ich fand es ein ganz interessanter Ansatz. Und wenn wir jetzt gleich mal auch noch den Bogen zur Hitze schlagen, es wird ja im asiatischen Raum, also auch in China, recht selten, also beziehungsweise die Mahlzeiten bestehen in der Regel aus gekochten Gemüse oder Reis, also im Grunde warme Nahrungsmittel. Und es wird auch empfohlen an heißen Tagen, dass man sozusagen leicht gekochtes Gemüse oder Reis isst, da das im Grunde besser verdaulich ist als ein Salat. Im Grunde braucht der Körper mehr Energie, um es diesen Salat zu verdauen, als beispielsweise das leicht gekochte Gemüse. Und für die Frauen ist es richtig, also dass sie zum Beispiel zu viele Saunagänge führen dazu, dass die Frauen zu viel sozusagen Flüssigkeit dann auch verlieren und brauchen aber Flüssigkeit, insbesondere wenn sie dann ihre Periode haben. Also insofern auch darauf achten, habe ich genug Flüssigkeit genau. Also das sind einige Aspekte, die man da mitdenken kann. Und auch da sind, wie gesagt, auch Organe zugeordnet. insgesamt noch, neben auch den warmen Nahrungsmitteln, wird gesagt, dass wirklich selten auch nur kalte Getränke konsumiert werden sollten, insbesondere in der Schwangerschaft und wenn man die Periode hat, eigentlich immer. Das heißt, selbst auch in heißen Perioden wird in China oder in Asien halt Tee getrunken, ja. Und genau, also das sind solche Aspekte, was auch nochmal wichtig ist, wenn man und zwar, dass regelmäßig gegessen werden sollte und möglichst auch beispielsweise abends auch keine rohen Früchte oder Gemüse. Ne? Das kann tatsächlich auch die Verdauung sozusagen beeinträchtigen.
12: Doch wie passt ein jahrtausendaltes Medizinsystem in die moderne Medizin? Forschung und evidenzbasierte Medizin spielen dabei eine immer größere Rolle. Sie haben erwähnt, dass die Weltgesundheitsorganisation misst traditionelle chinesische Medizin inzwischen auch mehr Bedeutung zu. Gab es da einen ausschlaggebenden Punkt, wann die Weltgesundheitsorganisation beschlossen hat, dieser Ansatz ist extrem wichtig? Und wie lässt sich die traditionelle chinesische Medizin auch mit modernen, evidenzbasierender Medizin verbinden?
8: Also es gibt eigentlich schon recht, also mehr und mehr Forschung auch zu den Themen. Zum Beispiel an der Charité gibt es ja auch Professuren zum Thema Naturheilkunde, gibt auch eine Ambulanz beispielsweise dazu und werden auch Forschungsprojekte gemacht. Also und auch, wie gesagt, in China, es gibt mehr und mehr Studien, um halt wirklich diese Evidenz zu schaffen. Und die Weltgesundheitsorganisation, eigentlich gibt es schon recht lange sozusagen eine Abteilung, die sich mit traditioneller Medizin beschäftigt. Aber dass es wirklich jetzt diese Strategie, die recht aktuell ist, implementiert werden soll, bis dahin hat, denke ich, schon auch mal den Ansatz, dass wir in unserem Gesundheitssystem Prävention eine viel bedeutendere Rolle zukommen lassen möchten und auch eigentlich müssen. Weil mit der demografischen Entwicklung, ich meine, wir wissen alle, unsere Gesundheitskosten steigen und wir wissen, dass eigentlich wir eher präventiv vorgehen sollten und eine adäquate Ernährung nach bestimmten Prinzipien oder zum Beispiel eine Therapie jetzt mit Massage oder Akupunktur kann auch schon vorher präventiv wirken und wirkt auch präventiv und kann auch recht kostengünstig angesetzt werden. Und zudem ist es wirklich, also es sind ja es sind 3000 Jahre altes System. Es ist ja auch ein Erbe, was wir da mitbekommen haben. So. Und wird auch diskutiert, ob man vielleicht nicht mehr von Traditional Medicine spricht, weil dann denkt man immer, ach, das ist was Uraltes. Aber im Grunde ist es ja ein Erbe, was wir mitbekommen haben. Und ich meine, auch in unserem Kulturkreis hat sicherlich jeder schon mal gehört, vielleicht von der Oma oder der eigenen Mutter, bitte Socken anziehen, weil es ist wichtig, keine kalten Füße, vor allem für die Frauen, und die Nieren immer schön bedecken, weil die Nieren ist dann das, also sozusagen auch das Organ, was mit Fruchtbarkeit und Menstruation auch in Verbindung gebracht wird. Also sprich, bei Menstruationsbeschwerden oder unregelmäßiger Menstruation wird tatsächlich dann auch dieses Organ in der chinesischen Medizin fokussiert.
12: Sie sprechen ja vor allem auch diese kulturelle Vielfalt an. Und warum sollten jetzt Ärzte und Ärztinnen den kulturellen Hintergrund ihrer Patientinnen und Patienten auch stärker mitdenken?
8: Wir sehen also tatsächlich, dass es erstmal Unterschiede gibt. Teilweise je nachdem, woher die Person auch kommt, wie bestimmte Medikamente teilweise auch vertragen werden. Also beziehungsweise, also es gibt einmal die biologische und auch hier die soziokulturelle Komponente. Vielleicht bleibe ich erstmal noch auch bei der soziokulturellen, bei Schmerz. Wie wird Schmerz auch ausgedrückt? Und wenn man dann guckt zum Beispiel, das ist ja auch ein linguistischer Aspekt, wie wird zum Beispiel, oh, mein Schmerz ist pochend, was heißt es auf Englisch, was heißt es auf Französisch, was heißt es auf Arabisch, beziehungsweise heißt es da, hat es vielleicht eine ganz andere Bedeutung, also sprich A, erstmal, wie wird Schmerz artikuliert, tue ich sozusagen den Schmerz richtig einordnen, da muss ich wissen, wie das in den Kulturen zumindest ist. Und da gibt es teilweise auch schon ein bisschen Bias. Also auch hier gibt es nicht nur den Geschlechterbias, sondern auch da ein Bias. Dann sehen wir, dass Personen mit unterschiedlichem Hintergrund oder auch Migrationserfahrung Barrieren zum Gesundheitssystem berichten. Aber da kommt oft auch mit dazu, dass einfach die die Informationen nicht verstanden werden aufgrund eben der Sprache, weil es ja einfach noch nicht adäquat die Sprachkenntnisse vorhanden sind. Also sprich, es ist einfach wichtig zu verstehen, in welchen kulturellen Hintergrund sind die Personen eingebettet oder dass sie vielleicht bestimmte auch Medizin oder halt Praktiken schon anwenden, die zu ihrem Kulturkreis gehören, dass man da schon das ein bisschen auch einordnen kann. Und die Patienten und Patientinnen auch, wenn es zum Beispiel die Familie oder so mitkommt, einfach bestimmte Entscheidungen auch eher nachvollziehen können, die ja auch häufig kulturell bedingt sind. Und unsere Gesellschaft wird nun mal diverser. Wir haben immer mehr Menschen aus unterschiedlichen Regionen. Deshalb müssen wir einfach gucken, dass wir alle adäquat mit abholen.
13: Traditionelle chinesische Medizin versteht sich nicht als Ersatz moderner Medizin. Professorin Sabine Ludwig sieht ihren Wert vor allem in der Prävention, Ernährung und einem gesamtheitlichen Blick auf den Menschen. Wo sehen Sie jetzt die Grenzen der traditionellen chinesischen Medizin? Wann sollte sie jetzt ergänzend eingesetzt werden oder wann nicht?
8: Also man muss natürlich ganz klar sagen, da gab es auch ein Beispiel, also jetzt bei onkologischen Erkrankungen kann sicherlich zur Stärkung, zum Immunsystem Stärkung beitragen. Aber man muss natürlich aufpassen, dass, ne, mein Tumor muss dann, also wird halt dann rausoperiert. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein und da die Grenze ziehen, dass eben, wie gesagt, bei manchen Erkrankungen braucht man einfach die westliche Medizin. Also das ist ganz wichtig und deshalb ist ja das in den Krankenhäusern in China auch ganz gut mit aufgegriffen, dass sozusagen immer eine Säule gibt, auch der westlichen Medizin, immer auch eine Säule der traditionellen chinesischen Medizin, um das auch gegenseitig abzudecken. Mit Schwangerschaft, also es ist ja tatsächlich möglich, eine Schwangerschaft über die Pulsdiagnose zu erkennen, ja. Und da, also das fände ich auch mal ganz spannend. Und es wird sich anscheinend so anfühlen, als wenn man mit einer Glaskugel über so ein Seitentuch fährt. Und da sind aber die Ärztinnen und Ärzte der chinesischen Medizin eigentlich sehr aufmerksam diesbezüglich, wenn dann wirklich da eine bestimmte Grenze gibt und dann auch in die westliche Medizin dann gewechselt werden muss, in Anführungszeichen.
13: Professorin Sabine Ludwig betont auch die Grenzen der traditionellen chinesischen Medizin. Für sie ersetzt sie die moderne Medizin nicht, sondern kann sie sinnvoll ergänzen. Was wünschen Sie sich, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen oder auch vielleicht sogar in den Alltag integrieren können?
8: Also ich finde gerade einige Ansätze zur Ernährung sind wirklich wichtig. Also wenn man merkt, also nochmal, ich fange bei den Frauen an, dass die Frauen wirklich nochmal überlegen, aha, das ist jetzt sozusagen dieser Teil meines Zyklus, vielleicht mache ich jetzt doch mal ein bisschen weniger Sport in diesem Zyklus oder ernähre mich halt, ne, oder ich habe hier eine gewisse Imbalance, also sollte ich bitte Nahrungsmittel essen, die eben sozusagen der warmen oder der kalten Konsistenz zugeordnet sind. Und auch hinsichtlich dem Geschmack, also bei sehr scharfem Essen. Scharfes Essen kann einerseits dazu führen, also es bringt praktisch die Energie nach außen. Das kann gut sein, zum Beispiel bei einer Erkältung oder so. Und Ingwer ist ja zum Beispiel auch scharf zugeordnet. Das heißt, daher wird auch empfohlen, dass er gerne eben einen Ginger-Tee trinken. Und der zweite Aspekt auch zur Massage. Es gibt einige, ja, ganz zum Beispiel die Ohren massieren. Das ist eigentlich ein Teil auch vom chinesischen Alltag, weil im Ohr sind, wie auch bei der Fußmassage, unterschiedliche Organe dann repräsentiert. Das heißt, man kann durch die Massage des Ohrs seine Vitalität erhöhen, wenn man mal ein bisschen müde ist, auch im Alltag. Und es gibt einige Punkte hinsichtlich Schmerz. Der eine befindet sich zum Beispiel überm Daumen, den muss man dann drücken mit dem anderen Daumen und mit dem Zeigefinger auf der anderen Seite. Das nennt sich dann der Hirgu-Point zum Beispiel, der dann gegen Schmerz wirkt. Und also das sind so einige Punkte. Es gibt auch noch die Gesichtsmassage, kann ich auch jemand ans Herz legen. Muss gar nicht kompliziert sein, einfach nur mit dem Finger unter die Akupunkturpunkte unterm Auge, überm Auge, vor dem Ohr und hinter dem Ohr mal massieren. Und sonst insgesamt eben auf sich achten, also genau, einfach da so ein bisschen eher auf sich dann hören.
13: In diesem Beitrag machte Professorin Sabine Ludwig deutlich, dass die traditionelle chinesische Medizin
14: Gesundheit als Zusammenspiel verschiedener körperlicher und kultureller Faktoren versteht. Themen wie Ernährung, Prävention, Geschlecht, Gender spielen dabei eine zentrale Rolle. Gleichzeitig wird betont, dass traditionelle Medizin wissenschaftliche Evidenz benötigt und die moderne Medizin nicht ersetzen kann, sondern je nach Anwendungsbereich sinnvoll ergänzen. Sie hörten einen Beitrag für den Kulturtoner Freirat im Rahmen der Ringvorlesungen Geschlecht und Diversität in der Medizin an der Medizinischen Universität Innsbruck. Alle Kulturtöne könnt ihr nachhören in der Radiothek der Freien Radios unter www.freie-radios.online oder im Cultural Broadcasting Archive unter www.cba.media. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefanie Part-Lara. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Kulturton.